most bejöttet rám, érkezik ridadatlan ki, mondhatnám, mert most az Hightower, ér, a Samsung Cut Crop, ilyen. Vagy fönkénő, szeretném elvére, és most önt. Hát kámosgat, rá rapara nem, ó, legra nem. Celtis Campino, lesz, mint a Red Bond. Azt a klasszisztek, nem.